0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalon, mint vad Bill Hickok. Piti bandita, mint a whisky csempész. Kú, sose tudod, hogy ki van vele. Az a teszt,

0: Rap, hip-hop, R&B, Besten kívül is. Bass7.hu.
1: Ja, beestem a csapdába, hülye voltam, ki használta. De nem tudta, mit hagy hátra, kiengedem most mindenki hadlása. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlása. Vigyázz, mit lép, fenyém ez a sok tábla, megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is, vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is, retteg most már az egész ország.

0: drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogtesztán. Ti akartál tudna, hogy tetszem.
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

96.4 Beats FM. Rap, hip-hop, R&B.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a bornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok, a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet.

Rap, Hip-Hop, R&B. A lemezjátszóknál DJ Ghost.

0: 95.4 Base FM.
1: I'm so fresh, man. Man, y'all scared to do it.

Kattanj ránk! 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop,

0: Ment a mélyében, pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek rám.
1: R&B. R&B. Egész nap megállás nélkül. Ez a 96.4 Base FM.
2: Hey!

0: Rap, hip-hop, R&B. Pesten kívül is. bsfm.hu.
1: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

I'm going to fuck up.

0: termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: A történelem írásbelivel folytatódik ma az érettségi. Megkezdték a szúnyoglárvák írtását a Balatonnál. Délutántól egyre több felhő érkezhet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A történelem írásbelivel folytatódik ma az érettségi. Középszinten több mint 71 ezeren, emelt szinten mintegy 8 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap angol, pénteken német nyelvből vizsgáznak majd a diákok. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. A tavaszi érettségi időszakban 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Tegnap egyébként rendben lezajlottak a matematikai írásbelik. A távirati irodának nyilatkozó pedagógusok szerint a feladatsor átlagos nehézségű volt. Jól lefette a tananyagot, nem voltak benne váratlan vagy szokatlan példák. Az első rész inkább az alapokat mérte, a második viszont már több gondolkodást és szövegértést igényelt. A feladatok között másodfokú egyenlet és függvényelemzés is szerepelt. A diákok visszajelzései alapján a feladatlap megfelelt az előzetes várakozásoknak. Már írtják a szúnyogokat a Balatonnál, a déli part mentén megjelentek a szúnyoglárvák, ezért szükség van megelőző kezelésekre. A környezetbarát módszer néhány száz hektárt érint, és emberekre, állatokra nem veszélyes. Tájékoztatta rádiónkat Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke.
2: Rendelkezünk olyan egyedülálló tenyészőhely felmérésekkel, amivel előre tudjuk diagnosztizálni a lehetséges beavatkozást, ahol a monitorozás megtörtént, jelzést lehetett kapni arról, hogy ott már szükséges a biológiai, földi csípőszúnyog gérítés. Ez a legártalmatlanabb, mert csak a csípőszúnyog lárváira veszélyes, és őket pusztítja el, így az utánpótlását tudjuk nagy mértékben csökkenteni, mind a helyi lakosságnak, mind a ideérkező turistáknak a védelme érdekében.
1: Indul a szabadtéri szezon szombaton a Magyar Zeneházában. Az érdeklődőket az idei évadban filmes koncertek, globál zenei formáció, gyerekprogramok is várják. Folytatódnak a már megszokott programsorozatok, például a mozi a szabadban vetítései, vagy csütörtökönként a Táncház a szabadban. A nyár második felében majd több esemény is a roma zenét és kultúrát ünnepli. Eleinte még fátyolfelhős napos időre számíthatunk, délután aztán délnyugat felől egyre több gomoly felhő születik, és záporok, zivatarok is jöhetnek. A szél sokfelé megélénkül, időnként meg is erősödik, a hőmérséklet 25-29 fokig emelkedik. Holnap jó sok gomoly felhő érkezhet, egyre több helyen jöhet zápor, zivatar, hajnalban 9-15, napközben 20-25 fokot mérhetünk kint, tehát kicsit visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

utolsó falatra. Go! Base FM. Rap, hip-hop, R&B. Go! 96.4 Base FM. Clubhouse!

0: answer the chat. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
2: Ismét gyűjtést indít az Élelmiszerbank. Újabb szereket engedélyeztek a szőlőkabóca elleni védekezéshez. Mára még nyárias meleget ígérnek. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Újra élelmiszergyűjtést szervez a Magyar Élelmiszerbank. Péntek délutántól szombat estig országszerte 240 településen, csaknem 440 áruházban várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Például tésztát, konzervet, rist, kekszet, lekvárt, édességet. A beérkező adományokból segélycsomagokat állítanak össze. Mintegy 50 ezer rászoruló kaphat majd ilyen pakkot. A legutóbbi novemberi akcióban több mint 500 milliárd forint értékű adomány gyűlt össze. Bővítette a szőlőkabóca elleni védekezés lehetőségeit a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A gazdák még több fajta készítményt vethetnek be a kártevő visszaszorítására, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
3: Főleg az olajos lemosó készítmények esetében történt engedélyokirat módosítás, illetve 4 szükséghelyzeti engedélyt adott ki a Nébih. Egy összefoglaló táblázatban szerepelnek. Nagyon sok információt tartalmaz, a forgalmi kategóriát, a legkisebb kiszerelést, a kezelhető területnagyságot, a kezelések számát, viszont az fontos elmondani, hogy a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat, illetve a címke előírása alapján kell, hogy történjen.
2: Egyre többen esnek a doomscrolling csapdájába, vagyis amikor valaki folyamatosan negatív híreket görget a közösségi médiában. Egy friss kutatás szerint ez nem ártalmatlan szokás, növelheti a szorongást, a bizalmatlanságot és torzíthatja a világról alkotott képet. A túlzott hírfogyasztás akár a stresszreakciókat is beindíthatja a szervezetben. Ez hosszabb távon kimerültséghez és lelki problémákhoz vezethet. A kutatók azt javasolják, korlátozzuk tudatosan a közösségi média használatát. Egyre több a remek fürdőhely Spanyolországban. Idén 677 szabadvízi strand kapta meg a kiváló minőséget jelző kék zászlót. Ez 35-tel több a tavainál. A legtöbb elismerést Valencia tartomány szerezte. A minősítésnél a víz tisztaságát, a strandok felszereltségét és szolgáltatásait is értékelik. A kezdeti napos fátyolfelhős időt gomoly felhősebb váltja délutántól, záporokra, zivatarokra is készülhetünk majd. A hőmérséklet 25-29 fokig emelkedik. Holnap jó sok gomoly felhő érkezhet, egyre több helyen jöhet zápor, zivatar, hajnalban 9-15, napközben 20-25 fokot mérhetünk kint. Pénteken a felhők mellett több órás napsütés ígérkezik, esőre főleg északkeleten-keleten van esély. Délután 21-26 fok lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Szuper szerda reggelt mindenkinek. Egész héten páros belépőkért játszunk, úgyhogy ha nem szeretnétek lemaradni, akkor megéri fülelni, figyelni, és a megfelelő időben telefonálni tizedikként. Kezdjünk bele a 4 óránkba, amivel nyitom a mai kört, és a mai napot, az nem más, mint BSV-ék, és jön tőlük a Mokambo Gang. Mindenkinek szuper reggelt, Árpi vagyok, indulunk, start!

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper reggelt nektek, tiszteletre méltó helyen nyitott a következő dal, a US Billboard Hot 100 listán első helyen, a UK Hip Hop listán szintén első helyen, és a UK Singles-be is első helyen. Ezen kívül elért egy 6-szoros platinát és több mint 1 milliárd 300 milliós elérést, a Rihanna Drake, What's My Name, itt a Bass FM-en.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: 165 magasra nőtt, ellenben annál tehetségesebb, és az óriások közt tartják számon a hip-hop játékában. Ő nem más, mint Kendrick Lamar, kiegészülve AZ Chicky-vel, és a 2024-es GNX albumról érkezik a Peekaboo, itt a 96.4 Beast FM-en. Na, ezt kapjátok ki.
2: Peekaboo, how'd you put them bookers in my chain? Peekaboo, 80 pointers like a Kobe game. Peekaboo, 7-6-2s, I make them plank. Peekaboo, popping out, you better smell my name.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. Hírek.
3: A történelem írásbelivel folytatódik ma az érettségi. Megkezdték a szúnyoglárvák írtását a Balatonnál. Délutántól egyre több felhő érkezhet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A történelem írásbelivel folytatódik ma az érettségi. Középszinten több mint 71 ezeren, emelt szinten mintegy 8 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap angol, pénteken német nyelvből vizsgáznak majd a diákok. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. A tavaszi érettségi időszakban 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Tegnap egyébként rendben lezajlottak a matematikai írásbelik. A távirati irodának nyilatkozó pedagógusok szerint a feladatsor átlagos nehézségű volt. Jól lefette a tananyagot, nem voltak benne váratlan vagy szokatlan példák. Az első rész inkább az alapokat mérte, a második viszont már több gondolkodást és szövegértést igényelt. A feladatok között másodfokú egyenlet és függvényelemzés is szerepelt. A diákok visszajelzései alapján a feladatlap megfelelt az előzetes várakozásoknak. Már írtják a szúnyogokat a Balatonnál, a déli part mentén megjelentek a szúnyoglárvák, ezért szükség van megelőző kezelésekre. A környezetbarát módszer néhány száz hektárt érint, és emberekre, állatokra nem veszélyes. Tájékoztatta rádiónkat Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke.
4: Rendelkezünk olyan egyedülálló tenyészőhely felmérésekkel, amivel előre tudjuk diagnosztizálni a lehetséges beavatkozást, ahol a monitorozás megtörtént, jelzést lehetett kapni arról, hogy ott már szükséges a biológiai, földi csípőszúnyog gérítés. Ez a legártalmatlanabb, mert csak a csípőszúnyog lárváira veszélyes, és őket pusztítja el, így az utánpótlását tudjuk nagy mértékben csökkenteni, mind a helyi lakosságnak, mind a ide érkező turistáknak a védelme érdekében.
3: Indul a szabadtéri szezon szombaton a Magyar Zeneházában. Az érdeklődőket az idei évadban filmes koncertek, globál zenei formáció, gyerekprogramok is várják. Folytatódnak a már megszokott programsorozatok, például a mozi a szabadban vetítései, vagy csütörtökönként a Táncház a szabadban. A nyár második felében majd több esemény is a roma zenét és kultúrát ünnepli. Eleinte még fátyolfelhős napos időre számíthatunk, délután aztán délnyugat felől egyre több gomoly felhő születik, és záporok, zivatarok is jöhetnek. A szél sokfelé megélénkül, időnként meg is erősödik, a hőmérséklet 25-29 fokig emelkedik. Holnap jó sok gomoly felhő érkezhet, egyre több helyen jöhet zápor, zivatar, hajnalban 9-15, napközben 20-25 fokot mérhetünk kint, tehát kicsit visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: 96 Base FM, Rap Hip Hop R&B. Szuper napot mindenkinek! Száguldunk tovább, érkezik nálunk Belánó és a Starboy, egész héten pedig páros belépőket lehet nyerni a Beach Please Fesztiválra, úgyhogy legyetek mindig résen. Ezzel megyünk tovább most.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Pénzközlekedés.
1: Kellemes szerda reggelt mindenkinek, Árpi vagyok, érkeztem a közlekedési infókkal. Tart még az útszűkület a 8. kerületben, a Múzeum utcában, amely az Ötpacsirta utcát, illetőleg a Múzeum körútot köti össze. Erre terveznétek menni, akkor fokozott óvatossággal és figyelemmel. Jön nálunk Jack Harlow, első osztály, jön a First Class, itt a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99. I've been a

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Tyler kezdetekhez képest már egészen elkezdte magát nagyon szépen kinőni, igazi díva lesz. Nekem nagyon-nagyon tetszett a mozgása és a természetessége a következő videóklipben, amit egy kiváló dallos forgatott. Természetesen a számok sem maradtak el, nagyon-nagyon jól nézik. Érkezik nálunk Tyler és a Push to Start. Ezzel nyitom a következő órát itt a kedvenc rá.

0: műsorajánló. A Vészetet bemutatja a Fekete-tenger legnagyobb fesztiválját. Beach Please Fesztivál 2026. július 8-tól 12-ig. Kosztines, Románia. Tájlor. Playboy Carti. Future. Don Toliver. Yeet. 5 nap, 5 éjszaka a Fekete-tenger partján. Őrületes produkciók, lenyűgöző kialakítású fesztiválváros. Beach Please. Hallgasd a 96.4 Bass FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 96.4 99.99-et. Legyél te a 10. telefonáló, mondd el a szlogent. 96.4 Bass FM. Ezzel tiéd az esély, hogy a nap végi sorsoláson megnyert életed nyaralását a Fekete-tenger legnagyobb hip-hop fesztiváljára. 2 darab VIP bérletet kempingszállással, transferrel Bukarest és Kosztinest között a Beach Please Fesztiválra. Magyarországon kizárólag a 96.4 Bass FM-mel. Beach Please Fesztivál. Bass FM. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
2: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
4: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb mobiban.
5: Hé, hey, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
6: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
7: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
8: Ismét gyűjtést indít az Élelmiszerbank. Újabb szereket engedélyeztek a szőlőkabóca elleni védekezéshez. Mára még nyárias meleget ígérnek. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Újra élelmiszergyűjtést szervez a Magyar Élelmiszerbank. Péntek délutántól szombat estig országszerte 240 településen csaknem 440 áruházban várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Például tésztát, konzervet, rist, kekszet, lekvárt, édességet. A beérkező adományokból segélycsomagokat állítanak össze. Mintegy 50 ezer rászoruló kaphat majd ilyen pakkot. A legutóbbi novemberi akcióban több mint 500 milliárd forint értékű adomány gyűlt össze. Bővítette a szőlőkabóca elleni védekezés lehetőségeit a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A gazdák még több fajta készítményt vethetnek be a kártevő visszaszorítására, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
9: Főleg az olajos lemosó készítmények esetében történt engedélyokirat módosítás, illetve 4 szükséghelyzeti engedélyt adott ki a Nébih. Egy összefoglaló táblázatban szerepelnek. Nagyon sok információt a tartalmaz, a forgalmi kategóriát, a legkisebb kiszerelést, a kezelhető területnagyságot, a kezelések számát, viszont az fontos elmondani, hogy a készítmények felhasználása minden esetben az engedély okirat, illetve a címke előírása alapján kell, hogy történjen.
8: Egyre többen esnek a doomscrolling csapdájába, vagyis amikor valaki folyamatosan negatív híreket görget a közösségi médiában. Egy friss kutatás szerint ez nem ártalmatlan szokás, növelheti a szorongást, a bizalmatlanságot és torzíthatja a világról alkotott képet. A túlzott hírfogyasztás akár a stresszreakciókat is beindíthatja a szervezetben. Ez hosszabb távon kimerültséghez és lelki problémákhoz vezethet. A kutatók azt javasolják, korlátozzuk tudatosan a közösségi média használatát. Egyre több a remek fürdőhely Spanyolországban. Idén 677 szabadvízi strand kapta meg a kiváló minőséget jelző kék zászlót. Ez 35-tel több a tavainál. A legtöbb elismerést Valencia tartomány szerezte. A minősítésnél a víz tisztaságát, a strandok felszereltségét és szolgáltatásait is értékelik. A kezdeti napos fátyolfelhős időt gomoly felhősebb váltja délutántól, záporokra, zivatarokra is készülhetünk majd. A hőmérséklet 25-29 fokig emelkedik. Holnap jó sok gomoly felhő érkezhet, egyre több helyen jöhet zápor, zivatar, hajnalban 9-15, napközben 20-25 fokot mérhetünk kint. Pénteken a felhők mellett több órás napsütés ígérkezik, esőre főleg északkeleten-keleten van esély. Délután 21-26 fok lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: nehéz közlekedés.
1: Kellemes reggelt mindenkinek és biztonságos haladást az utakon. Árpi vagyok, érkeztem a részletekkel. Időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülnötök a Pesti úton egy jó hosszú szakaszon, úgyhogy ezen a részen óvatosabban éri meg közlekedni. Jön Glorilla, megint Tiszteli 2-se, és érkezik tőlük a One.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Megyünk tovább egy hazai alkotóval. Eredetileg Szegeden látta meg a napvilágot, és onnan tett szert országos ismertségre. Ő nem más, mint Pogány Induló, és érkezik az egyik vadonatúj dala, Lelkem nyugodj. Direktori oldalon egyébként Büki B, vagyis Büki Balázs kapott szerepet. Tulajdonképpen olyan lett a klip, mint egy kis film. Szerintem tényleg nagyon látványos, és tényleg nagyon jó, hogy érkezik ez a kiváló felvétel itt nálunk a 96. Biz FM-en.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom, Lelkem nyugodj, mert tövises az út.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
3: Új elnöke van a Magyar Tudományos Akadémiának. Az útmenti szamóca árusokat is ellenőrzik a fogyasztóvédők. Késő délutántól már jöhetnek záporok. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Új korszak kezdődhet a Magyar Tudományos Akadémián a frissen megválasztott elnök szerint. Pósfai Mihály úgy fogalmazott, a kormányváltással új horizont nyílik az intézmény előtt, és erősödhet az együttműködés a döntéshozókkal. Az elnök kerekasztal egyeztetést kezdeményezne a kutatóhálózat jövőjéről, valamint rendezni az akadémiától korábban leválasztott intézetek helyzetét. A cél, hogy stabilabb, kiszámíthatóbb működési környezet jöjjön létre a magyar tudomány számára. Már várják a szavazatokat az év testnevelő tanáraira. Első körben a megyék kedvenceire lehet voksolni jövő hétfőig. Ezzel azoknak a tanároknak a munkáját szeretnék elismerni, akik megszerettetik a gyerekekkel a mozgást és egészséges életvitelükkel példát mutatnak. Megyénként legfeljebb 15 jelöltre lehet szavazni. A vármegyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik ki. Ezután kezdődik majd az országos voksolás. Itt a szamóca szezon, kiemelten ellenőrzik az ideiglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly a mintegy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomon követhetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az idegenes árusító helyeken és az útmenti értékesítésnél kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk. Például nem biztosították a kézmosás és a mellékhelység használatának lehetőségét, a termékkezelésekor megfelelő higiéniai eszközök, például fóliakesztyű vagy gumikesztyű nem álltak rendelkezésre.
3: Futóverseny, családi programok, koncertek is lesznek vasárnap a budapesti Európa napon. A Szabadság téren Magyarország Európai Uniós csatlakozásának 22. évfordulóját is ünneplik május 10-én. Hazai és nemzetközi szervezetek, intézmények és nagykövetségek is bemutatkoznak aznap. A rendezvény egyik kiemelt eseménye az akadálymentesített és ingyenes EU félmaraton lesz. Eleinte még fátyol felhős napos időre számíthatunk, délután aztán délnyugat felől egyre több gomoly felhő születik, és záporok, zivatarok is jöhetnek. A szél sokfelé megélénkül, időnként meg is erősödik. A hőmérséklet 25-29 fokig emelkedik. Holnap jó sok gomoly felhő érkezhet, egyre több helyen jöhet zápor, zivatar, hajnalban 9-15, napközben 20-25 fokot mérhetünk kint, tehát kicsit visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven

0: Kiss FM.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobtatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper szerdát mindenkinek. A mikrofonnál Erpi, brit-amerikai vonalon fogunk támadni, érkezik Central C, Lil Baby közöse, és a Band for Band. Na csumára azt a hangerőt!

a 96.4 Bass FM. Rap. Hip-hop. És R&B. Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop. R&B.

0: Pénzközlekedés.
1: Szuper szerdát és kellemes napot mindenkinek. Árpi vagyok, érkeztem a közlekedési infókkal. Napközbeni lezárásra kell készülnötök a 12. kerületben az Árnyas úton, úgyhogy ha erre van dolgotok, akkor ezt a szakaszt egyelőre hagyjátok ki. Érkeznek a magyar kaubolyok, jön Valmár, vissza vérem kiegészülve Brunoval, Spakkal és Manuellel, itt a kedvenc rádiótokban, a 90. Bész FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

R&B. Egész nap megállás nélkül. Ladies and gentlemen. Ez a 96.4 Base FM. Base FM.

0: amiközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás autón.
1: Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop,
1: a következő órát a houstoni, texasi szuper nagyágyúval kezdem, Travis Scott-tal. 2025. január 24-én jelent meg a dala, és méghozzá hazai pályán forgatott, hiszen Houstonban pörögtek ezek a képkockák. Érkezik Travis Scott és a 4x4 itt a 96.4 Beast FM-en.
0: Műsorajánló. A Beast FM bemutatja a Fekete-tenger legnagyobb fesztiválját, Beach Breeze Fesztivál 2026. július 8-tól 12-ig. Kosztines, Románia. Tájl

0: 5 nap 5 éjszaka a Fekete-tenger partján. Őrületes produkciók, lenyűgöző kialakítású fesztiválváros. Beach Please. Hallgasd a 96.4 Bass FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 96.4 99.99-et. Legyél te a tizedik telefonáló, mondd el a szlogent. 96.4 Bass FM. Ezzel tiéd az esély, hogy a napvégi sorsoláson megnyert életed nyaralását a Fekete-tenger legnagyobb hip-hop fesztiváljára. Két darab VIP bérletet kempingszállással, transferrel Bukarest és Kosztinest között a Beach Please Fesztiválra. Magyarországon kizárólag a 96.4 Bass FM-mel. Beach Please Fesztivál. Bass FM. Műsoranjállót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udontésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
2: Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a Half Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half Price. Great Brands.
3: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
4: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. BAM Living Kispest, az ország első WELL minősítésre tervezett lakóparkja. Zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
5: Hé, hey, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
6: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
7: Nincs búcsút az őszhajszálaknak.
8: Állítsd meg az őszülést belsőleg a Katalázzal.
9: Kataláz. Keresd online vagy a Katalázz weboldalán.
10: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
11: Történelemből írásbeliznek ma az érettségizők. Hamarosan indul a szabadtéri szezon a Magyar Zeneházában. Délutántól egyre több felhő érkezhet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A történelem írásbelivel folytatódik ma az érettségi. Középszinten több mint 71 ezeren, emelt szinten mintegy 8 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap angol, pénteken német nyelvből vizsgáznak majd a diákok. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. A tavaszi érettségi időszakban 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Tegnap egyébként rendben lezajlottak a matematikai írásbelik. A távirati irodának nyilatkozó pedagógusok szerint a feladatsor átlagos nehézségű volt. Jól lefette a tananyagot, nem voltak benne váratlan vagy szokatlan példák. Az első rész inkább az alapokat mérte, a második viszont már több gondolkodást és szövegértést igényelt. A feladatok között másodfokú egyenlet és függvényelemzés is szerepelt. A diákok visszajelzései alapján a feladatlap megfelelt az előzetes várakozásoknak. Már írtják a szúnyogokat a Balatonnál. A déli part mentén megjelentek a szúnyoglárvák, ezért szükség van megelőző kezelésekre. A környezetbarát módszer néhány száz hektárt érint, és emberekre, állatokra nem veszélyes. Tájékoztatta rádiónkat Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke.
12: Rendelkezünk olyan egyedülálló tenyészőhely felmérésekkel, amivel előre tudjuk diagnosztizálni a lehetséges beavatkozást, ahol a monitorozás megtörtént, jelzést lehetett kapni arról, hogy ott már szükséges a biológiai technológiai földi csípőszúnyog gyérítés. Ez a legártalmatlanabb, mert csak a csípőszúnyog lárváira veszélyes, és őket pusztítja el, így az utánpótlását tudjuk nagy mértékben csökkenteni, mind a helyi lakosságnak, mind a ideérkező turistáknak a védelme érdekében.
11: Indul a szabadtéri szezon szombaton a Magyar Zeneházában. Az érdeklődőket az idei évadban filmes koncertek, globál zenei formáció, gyerekprogramok is várják. Folytatódnak a már megszokott programsorozatok, például a mozi a szabadban vetítései, vagy csütörtökönként a táncház a szabadban. A nyár második felében majd több esemény is a roma zenét és kultúrát ünnepli. A kezdeti napos fátyolfelhős időt gomoly felhősebb váltja délutántól, záporokra, zivatarokra is készülhetünk majd. A hőmérséklet 25-29 fokig emelkedik. Holnap jó sok gomoly felhő érkezhet, egyre több helyen jöhet zápor, zivatar, hajnalban 9-15, napközben 20-25 fokot mérhetünk kint. Pénteken a felhők mellett több órás napsütés ígérkezik, esőre főleg északkeleten-keleten van esély. Délután 21-26 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Eljött az idő, indítom a játékot. 0-20-96-4-99-99. Csörön a leggyorsabb tizedik, és válaszolni helyesen. Most jön Budán vagy Pesten, Bruno és Spakkék tollából.

0: 94 Base FM, Árpi vagyok, tessék.
1: Szia, Bogi vagyok.
0: Szia, Bogi, parancsolj.
1: A nyereményjáték miatt érdeklődöm, kereselek.
0: És honnan telefonálsz?
1: Budapestről.
0: És mennyit próbálkoztál ma?
1: Hát, nagyon sokat.
0: Bogi, van egy nagyon-nagyon jó hírem. Ebben az órában te vagy a szerencsés tizedik, aki bejutott ebbe a játékba.
1: Jaj, de jó. Nagyon szuper. Jaj, de jó. Nagyon örülök.
0: Már csak egyetlen egy dolog van, a bűvös kérdés. Remélem tudod rá a választ. Érkezhet-e?
1: 964 Béza FM.
0: Még föl se tettem. Szuper vagy. Igazából így kedvenc rádiód neve, de akkor mondjál hozzá egy szlogent is.
1: 964 Béza FM. Rap, hip-hop, R&B.
0: Tökéletes válasz. Bent vagy a legjobb négybe ma, is kvalifikáltad magad. Gratulálok.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Eszméletlen jól válaszoltál.
1: Köszönöm szépen.
0: Mióta pörög nálad a bíz?
1: Hú, hát nagyon régóta igazából. Nekem így a kedvenc stílusaim közé tartozik így a rap, hip-hop, R&B, úgyhogy valamikor így megalakultatok azon, hogy hallgatlak titeket, úgyhogy igen.
0: Gratulálok még egyszer, Bogi.
1: Köszönöm szépen.
0: Szia, szia, szép napot neked.
1: Ciao.
0: Mi pedig száguldunk tovább a zenék tengerében, méghozzá a hazai zenék tengerében érkezik nálunk Manuel, és jön tőle a Zombi. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Base FM-en.

0: www.hitfm.hu.
1: He passed me the ball. He never passed me the ball.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: London és az Egyesült Államok az utóbbi időben egyre szorosabbra fűzik a hip-hop és a rap kapcsolatokat. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy érkezik nálunk az Egyesült Királyságbeli KSI, kiegészülve Trippy Reddel, és összehoztak egy jó kis közöset. Pörög nálunk a Thick of It, itt a 96.4 BFM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bíz FM. Hírek.
1: Nehéz sorsú emberek meggyűjt hétvégén az Élelmiszerbank. A tavainál is több strand kapott kiváló minősítést Spanyolországban. Mára még nyárias meleget ígérnek. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Újra élelmiszergyűjtést szervez a Magyar Élelmiszerbank. Péntek délutántól szombat estig országszerte 240 településen, csaknem 440 áruházban várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Például tésztát, konzervet, rist, kekszet, lekvárt, édességet. A beérkező adományokból segélycsomagokat állítanak össze. Mintegy 50 ezer rászoruló kaphat majd ilyen pakkot. A legutóbbi novemberi akcióban több mint 500 milliárd forint értékű adomány gyűlt össze. Bővítette a szőlőkabóca elleni védekezés lehetőségeit a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A gazdák még több fajta készítményt vethetnek be a kártevő visszaszorítására, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
2: Főleg az olajos lemosó készítmények esetében történt engedélyokirat módosítás, illetve 4 szükséghelyzeti engedélyt adott ki a Nébih. Egy összefoglaló táblázatban szerepelnek, nagyon sok információt tartalmaz, a forgalmi kategóriát, a legkisebb kiszerelést, a kezelhető terület nagyságot, a kezelések számát, viszont az fontos elmondani, hogy a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat, illetve a címke előírása alapján kell, hogy történjen.
1: Egyre többen esnek a doomscrolling csapdájába, vagyis amikor valaki folyamatosan negatív híreket görget a közösségi médiában. Egy friss kutatás szerint ez nem ártalmatlan szokás, növelheti a szorongást, a bizalmatlanságot és torzíthatja a világról alkotott képet. A túlzott hírfogyasztás akár a stresszreakciókat is beindíthatja a szervezetben. Ez hosszabb távon kimerültséghez és lelki problémákhoz vezethet. A kutatók azt javasolják, korlátozzuk tudatosan a közösségi média használatát. Egyre több a remek fürdőhely Spanyolországban. Idén 677 szabadvízi strand kapta meg a kiváló minőséget jelző kék zászlót. Ez 35-tel több a tavainál. A legtöbb elismerést Valencia tartomány szerezte. A minősítésnél a víz tisztaságát, a strandok felszereltségét és szolgáltatásait is értékelik. Eleinte még fátyolfelhős napos időre számíthatunk, délután aztán délnyugat felől egyre több gomoly felhő születik, és záporok, zivatarok is jöhetnek. A szél sokfelé megélénkül, időnként meg is erősödik, a hőmérséklet 25-29 fokig emelkedik. Holnap jó sok gomoly felhő érkezhet, egyre több helyen jöhet zápor, zivatar, hajnalban 9-15, napközben 20-25 fokot mérhetünk kint, tehát kicsit visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: közlekedés.
1: Mindenkinek kellemes napot és csodás reggelt kívánok. Árpi vagyok, érkeztem a közlekedési infókkal. Tart még az időszakos útszűkület a 10. kerületben, a Gyógyszergyári utcában, hogyha véletlenül erre terveznétek menni. Erről az infóról jó, hogyha tudtok. Jön nálunk Vézsé, érkezik tőle a Jamaica. Itt a 9.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Sziasztok, Árpi vagyok. Érkezem egy nagyon jó kis alkotói kombóval. Érkezik nálunk Kendrick Lamar és SZA. Nagy sikerű közösen a Latter. Itt a kedvenc rádiótokban ma reggel is a 96.4 Biz FM-en. If this world were mine. Hey, Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Már lehet szavazni az év testnevelő tanáraira. Fotóverseny és családi programok is várják a közönséget az Európa napon. Késő délutántól már jöhetnek záporok. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Új korszak kezdődhet a Magyar Tudományos Akadémián a frissen megválasztott elnök szerint. Pósfai Mihály úgy fogalmazott, a kormányváltással új horizont nyílik az intézmény előtt, és erősödhet az együttműködés a döntéshozókkal. Az elnök kerekasztal egyeztetést kezdeményezne a kutatóhálózat jövőjéről, valamint rendezni az akadémiától korábban leválasztott intézetek helyzetét. A cél, hogy stabilabb, kiszámíthatóbb működési környezet jöjjön létre a magyar tudomány számára. Már várják a szavazatokat az év testnevelő tanáraira. Első körben a megyék kedvenceire lehet voksolni jövő hétfőig. Ezzel azoknak a tanároknak a munkáját szeretnék elismerni, akik megszerettetik a gyerekekkel a mozgást és egészséges életvitelükkel példát mutatnak. Megyénként legfeljebb 15 jelöltre lehet szavazni. A vármegyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik ki. Ezután kezdődik majd az országos voksolás. Itt a szamóca szezon, kiemelten ellenőrzik az ideiglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly a mintegy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma, mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomon követhetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az idegenes árusító helyeken és az útmenti értékesítésnél kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk. Például nem biztosították a kézmosás és a mellékhelység használatának lehetőségét, a termékkezelésekor megfelelő higiéniai eszközök, például fóliakesztyű vagy gumikesztyű nem álltak rendelkezésre.
2: Futóverseny, családi programok, koncertek is lesznek vasárnap a budapesti Európa napon. A Szabadság téren Magyarország Európai Uniós csatlakozásának 22. évfordulóját is ünneplik május 10-én. Hazai és nemzetközi szervezetek, intézmények és nagykövetségek is bemutatkoznak aznap. A rendezvény egyik kiemelt eseménye az akadálymentesített és ingyenes EU félmaraton lesz. A kezdeti napos fátyolfelhős időt gomoly felhősebb váltja délutántól, záporokra, zivatarokra is készülhetünk majd. A hőmérséklet 25-29 fokig emelkedik. Holnap jó sok gomoly felhő érkezhet, egyre több helyen jöhet zápor, zivatar, hajnalban 9-15, napközben 20-25 fokot mérhetünk kint. Pénteken a felhők mellett több órás napsütés ígérkezik, esőre főleg északkeleten-keleten van esély. Délután 21-26 fok lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.7 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Eljött az idő, indítom a mai második játékomat. 0620-96-4-99-99. Csörögjetek be tizedikként, és válaszoljatok helyesen arra a kérdésre, hogy mi a kedvenc rádiótok neve. Páros VIP belépőt lehet nyerni a Beach Please Fesztiválra Romániába, úgyhogy megéri csörögni. Jön Dash, érkezik.

0: 64 Base FM, Árpi vagyok, tessék.
1: Szia, Viktor vagyok, és a játékra jelentkeztem.
0: Szia, Viktor, nagyon jó helyen jársz. Nem tudom, hogy sokatszor próbálkoztál-e, vagy ma szerencsése a kezed?
1: Igen, nagyon sokszor próbálkoztam, és nagyon örülök, hogy bejutottam a játékba.
0: Ülsz vagy állsz?
1: Most leültem hirtelen.
0: Azt jól teszed. Te vagy ebben az órában a szerencsés tizedik?
1: Nem már, komolyan. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon jók vagytok.
0: Mi is köszönjük, hogy ilyen ügyesen tárcsáztál. Most érkezhető a kulcskérdés, amivel kvalifikálod magad a legjobb négy közé a mai nap folyamán.
1: Természetesen érkezhet.
0: Mi a kedvenc rádió neve?
1: 96.4 Base FM.
0: Mondasz még egy szlogent is?
1: Red Hip Hop R&B.
0: Csillagos hatos. Gratulálok, bent vagy, kvalifikáltod magad.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Mióta pörög nálad a rádión?
1: Minden nap ezt hallgatom, munkába jövve.
0: Akkor sokat vezetsz, úgy érzem.
1: Igen, igen.
0: Mi a foglalkozásod?
1: Televíziós műsorvágó vagyok.
0: Óhó, kollega úr. Na, gratulálok. És honnan hallgatsz minket?
1: Budapestről.
0: Budapest, szuper. Gratulálok még egyszer, Viktor. Ilyen ügyes kezed legyen mindig az összes nyereményjátéknál a jövőben. Kvalifikálva vagy, és reméljük, hogy téged húznak ki a kalapból.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Nagy pacsi, szép napon. Szia, szia.
1: Sziasztok.
0: Mi pedig megyünk tovább ismételten egy hazai klasszikussal, egy nagyon komoly kis dallal. Hősök, Digó, Tiba, ismersz rég. Old but gold, mindenki szereti. Ez pörög itt a 96.4 Base FM-en.

94 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B. Aki ma esetleg nem nyert nálam, ne csüggedjen, egész héten tart a páros VIP belépőkért való nyereményjáték, úgyhogy folyamatosan füleljetek. Jön a Big Dogs, itt a 94 Base FM.

ex Jack Harlow duója és az Industry Baby. Holnap reggel 6 és 10 között várok mindenki töretlen szeretettel. Nektek szép szerdát, pacsi pusz ölelés. A mikrofonnál Árpit hallottátok. Sziasztok!

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: A következő fél órát egy ifjú magyar tehetséggel kezdem, itt most szólóban fog alkotni, nem pedig Maris Petivel közösen. Érkezik nálunk Pifu, Változnak a helyek, egy kiváló dal. Itt a 96.4 BFM-en, füleket hegyezni.

0: kukat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
3: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bamli Wing Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliwing.hu.
4: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
5: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
6: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
5: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
1: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
7: Történelemből írásbeliznek ma az érettségizők. Hamarosan indul a szabadtéri szezon a Magyar Zeneházában. Délutántól egyre több felhő érkezhet. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. A történelem írásbelivel folytatódik ma az érettségi. Középszinten több mint 71 ezeren, emelt szinten mintegy 8 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap angol, pénteken német nyelvből vizsgáznak majd a diákok. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. A tavaszi érettségi időszakban 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Tegnap egyébként rendben lezajlottak a matematikai írásbelik. A távirati irodának nyilatkozó pedagógusok szerint a feladatsor átlagos nehézségű volt. Jól lefette a tananyagot, nem voltak benne váratlan vagy szokatlan példák. Az első rész inkább az alapokat mérte, a második viszont már több gondolkodást és szövegértést igényelt. A feladatok között másodfokú egyenlet és függvényelemzés is szerepelt. A diákok visszajelzései alapján a feladatlap megfelelt az előzetes várakozásoknak. Már írtják a szúnyogokat a Balatonnál. A déli part mentén megjelentek a szúnyoglárvák, ezért szükség van megelőző kezelésekre. A környezetbarát módszer néhány száz hektárt érint, és emberekre, állatokra nem veszélyes. Tájékoztatta rádiónkat Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke.
8: Rendelkezünk olyan egyedülálló tenyészőhely felmérésekkel, amivel előre tudjuk diagnosztizálni a lehetséges beavatkozást, ahol a monitorozás megtörtént, jelzést lehetett kapni arról, hogy ott már szükséges a biológiai, földi csípőszúnyog gyérítés. Ez a legártalmatlanabb, mert csak a csípőszúnyog lárváira veszélyes, és őket pusztítja el, így az utánpótlását tudjuk nagy mértékben csökkenteni, mind a helyi lakosságnak, mind a ide érkező turistáknak a védelme érdekében.
7: Indul a szabadtéri szezon szombaton a Magyar Zeneházában. Az érdeklődőket az idei évadban filmes koncertek, globál zenei formáció, gyerekprogramok is várják. Folytatódnak a már megszokott programsorozatok, például a mozi a szabadban vetítései, vagy csütörtökönként a táncház a szabadban. A nyár második felében majd több esemény is a roma zenét és kultúrát ünnepli. Eleinte még fátyolfelhős napos időre számíthatunk, délután aztán délnyugat felől egyre több gomoly felhő születik, és záporok, zivatarok is jöhetnek. A szél sokfelé megélénkül, időnként meg is erősödik, a hőmérséklet 25-29 fokig emelkedik. Holnap jó sok gomoly felhő érkezhet, egyre több helyen jöhet zápor, zivatar, hajnalban 9-15, napközben 20-25 fokot mérhetünk kint, tehát kicsit visszaesik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, hello mindenkinek, okay, Faragó Janka vagyok, és a lendület megmaradás törvénye értelmében nálam is folytatódik a játék, elvihetitek a páros VIP belépőket majd délután a Beach Please-re, addig pedig az esélyre tudtok pályázni, kezdünk ti Dennyvel, ez a szörnyetek.
1: Beestem a csapdába, hülye voltam, ki használta, de nem tudtam, mit hagy hátra, kiengedem most mindenki hadlássa. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlása. Vigyázz, mit lép, fenyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogteszten. Ti akartátok, na hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

96.4 Bills FM, Rap, Hip-Hop, R&B. Arra gondoltunk, hogy mi lenne akkor, hogyha a kedvenc előadóitokat élőben is meghallgathatnátok, mondjuk a Fekete-tenger környékén. Kontinesti, jó lesz? Nem sokára jövök a játékszabályokkal, hogy hogyan tudtok nálunk VIP páros belépőket vinni a Beach Please-re. Addig pedig érkezik Riobasztó Ricsi, aki ezt a dalt egy nagyon mély pontján írta, hogyha ebbe vagytok, akkor a teljesen

nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nincs-e a kepsen te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra,

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. A Beach Please játék szabályai a következők. Hogyha meghalljátok a műsorvezetői felhívást, akkor hívjatok tizedikként a 0620-96-499-99-en. Egy picit ráérzős, aztán pedig mondjátok el, hogy melyik a kedvenc rádiótok. Benne szól a Type Sheet.

96.4 Bass FM, Rap-Hip-Hop R&B, most hívjatok 10-ként a 0620-96-499-99-en, és tudjátok a kedvenc rádiótok szlogenjét, ezzel pedig kerüljetek be az esélyesek közé, akik ott lehetnek a Beach Breeze Fesztiválon egy páros VIP belépésre.

0: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, nézzük, hogy kicsörgött. Halló, halló, Faragó Janka vagyok a Bass FM-ből, tessék.
1: Szia, Tamás vagyok, a játékra jelentkeznék.
0: Hello, Tamás, jelentkeztél már korábban?
1: Még nem sikerült.
0: Akkor egy jó indok, hogy most megpróbáltad, mert te vagy a tizedik.
1: Vaj, szuper.
0: Hozd még meg velünk a kedvenc rádiósztog ennyit, Téci.
1: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B.
0: Nagyon jó, és maradj is ezen a frekin délután, mert ezzel bekerültél a sorsolásunkba.
1: Igen, szuper. Meglepetés lenne, ha sikerült majd a többi.
0: Aha, neked is, és még másnak is?
1: Háromat.
0: Akkor nagyon azt érzem, hogy nálatok is 10/10-es helye lenne a VIP belépőknek a Beach Please-re. Aki pedig nem nyert, figyeljetek, mert a következő órában is lesz nálam lehetőség, mondom folyamatosan a szabályokat, de a számunkat már most jó, hogyha bekészítitek. Mindezt pedig körül ölelik a legkirályabb Rap Hip Hop R&B ütemek. Tom Richmannel indulunk, ez lesz a Million Dollar Baby.
2: Műsorajánló. A Bass FM bemutatja a Fekete-tenger legnagyobb fesztiválját, Beach Please Fesztivál 2026. július 8-tól 12-ig. Costinești, Románia, Tyler, Playboy Carti, Future, Don Toliver, Yeet, 5 nap, 5 éjszaka a Fekete-tenger partján. Őrületes produkciók, lenyűgöző kialakítású fesztiválváros. Beach Please. Hallgasd a 96.4 Bass FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 96.4 99.99-et. Legyél te a tizedik telefonáló, mondd el a szlogent. 96.4 Bass FM. Ezzel tiéd az esély, hogy a nap végi sorsoláson megnyert életed nyaralását a Fekete-tenger legnagyobb hip-hop fesztiváljára. 2 darab VIP bérletet kempingszállással, transferrel Bukarest és Costinești között a Beach Please Fesztiválra. Magyarországon kizárólag a 96.4 Bass FM-mel. Beach Please Fesztivál. Bass FM. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
4: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten! Családi programok, veterán járművek és gőzmozdonyok! Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban!
5: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
6: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb mobiban!
7: Tavasz, napsütés, itt az ideje a vásárlásnak a Half-Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half-Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half-Price. Great Brands.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Lady!

0: to the chat. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Dashes Young Fly, kicsit lazítja a feszültséget, hiszen a játék megy, a tét pedig nagy, patanyatok mellénk.

0: Space FM 96.4 Base FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 Bills FM-re, Pépe Párenbép. Igen, jól érzitek, nálunk van minden a Beach Please Fesztiválról szól, hiszen most van még egy utolsó esélyetek bekerülni a nagy kalapba, amiből majd kihúzunk valakit, aki páros belépőket nyerhet a Beach Please Fesztiválra, ami a legkiemeltebb eseménye lesz a hip-hop ünneplésének. Remélem, hogy jöttök, hozom a szabályokat, Da Baby-ek után ez a Rockstar.

96.4 Bass FM, Repribap R&B. Hogyha ebben az órában kell az esély a Beach Breeze fesztiválos játékra, akkor figyeljétek a műsorvezetőt, és amikor azt mondom, hogy hívjatok, akkor tényleg hívjatok 10-ként a 0629649999-en, és menjen a szlogen.

0: R&B. Egész nap megállás nélkül.
1: Ladies and gentlemen.
0: Ez a 96.4 Bass FM.
2: Bass FM.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, a mai utolsó lehetőség, hogy bekerüljetek a nagy kalapba, a játékos sorsolásra, úgyhogy hívjatok most a tizedikként, rá kell érezni 0620 96.4 99 99, és a kedvenc rádiótok szlogenje legyen meg betéve elejétől a végéig.

Ne legyetek úrban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppa, de közben szól az élet, aztán hopp egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédekre megy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna, bassza meg a propaganda. Milyen fasz csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszukatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak. Razzi.

0: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B, nagyon sokan csörögtök, de tudjátok, csak a tizedik nyerhet, úgyhogy halló, halló, ki van a vonalban?
1: Martin vagyok.
0: Hello Martin, csak nem a Beach Please miatt.
1: Dehogy nem.
0: Igen, az esélyre lehet nálunk pályázni, de hát sajnos csak annak, aki tizedikként hív, de amúgy te pont a tizedik vagy.
1: Wow, de király!
0: Nagyon kemény, nagyon mert sokaknak nem sikerül ám. Volt valami taktikád?
1: Semmi taktika, csak megérzés.
0: Azokat szeretem, bár most ide egy pici tudás is kéne, melyik a kedvenc rádió szlogenje?
1: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B.
0: Kérdőjelet nem hagyva magad után, ezzel bekerültél a kalapba, és majd figyeld a telód, mert lehet, hogy te viszed el a páros VIP belépőket.
1: Köszönöm.
0: Erre kéne azt mondanom félig, hogy nincs mit, de mégis az esély, azért már ez egy hatalmas nagy történet, sokaknak ez nem sikerül. A következő órában sorsoljuk a fődíjat, és persze a szuper zenék kísérnek minket, itt lesz VZ és Rézműves.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, a nap legizgalmasabb órájához érkeztünk. Nem sokára kiderül, hogy kinyeri a VIP bérletet a Beach Please-re, addig pedig átnéztünk Valenciába is Val Marékkal.

96.4 Biz FM, rap, hip hop, R&B. Ahogy szokták mondani, nincs az a padló, amiről ne lehetne felállni. A kérdés csak az, hogy utána mennyire ragad vissza az ember talpa, és hogy milyen gyorsan tud új életet kezdeni. A most érkező előadó bizony megjárta a mélységeket, állítása szerint pedig fél éve, mert teljesen új életet él, ő Tideni, ez a Ha elmegyek.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a bornépet. Mert nem látom sok olyan vagánt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek kérdezik, mikor jön meg az eszed. De

0: legkiemeltebb eseményén, nagyjából egy hónap múlva a Fekete-tenger környékén, és hát csak a teljesség igénye nélkül élőben hallhatják Don't Oliver, Future-t, Playboy Cardit, vagy éppen Tylát. Ezeket az előadókat amúgy mi is nagyon játsszuk, úgyhogy minden egybevág. És ha még ez nem hangozna elég jól, akkor kempingszállásról van szó, és transferről, Bukarest és Conti Esti között, úgyhogy minden a bulizásról és a kényelemről fog szólni. Hát akkor nézzük is. Kihúzok itt valakit a cetlieimről, és már is csörgetek.
1: Tessék, ne oszki foglalka.
0: Halló, én Farag Ujanka vagyok a Bass FM-ből, pont téged kereslek.
1: Szia, szia.
0: Hát képzeld el, hogy csuda jó hírem van neked mára, mert hogy csomagolhatsz. Ott lehetsz a Beach Prison, a VIP bérlet a tiéd.
1: Úristen, nem mondasz komolyan.
0: De ráadásul páros bérlet.
1: Jézusom, hát úristen, ennél jobb, én nem is érhetek volna madacsének. Úristen, mindjárt írom magam.
0: De cuki vagy, reménykedtél benne egyébként, vagy úgy jöttál benne, hogy úgy sem?
1: Nagyon. Hát igazából, hogy egész héten így izgultam, hogy mi lesz. Valahogy éreztem, hogy sikerülni fog, de azért nem akartam bizakodni magam, de Jézusom.
0: Ki az az előadó, akire így a leginkább kíváncsi vagy élőben?
1: Figyelj, igazából mindenki a kedvencem, de Future-t még nem láttam élőben, Don't Oliver így kedvenceim, Playboy Carti, tényleg mindenki, aki ott lesz, úgyhogy.
0: Kávé nincs bennem kérdés, hogy a nyarad legkirályabb hete lesz, ez érezzétek magatok a szuper jól.
1: Igen.
0: Bulizzatok egy hatalmasat, érezd jól magad, és köszi, hogy játszottál.
1: Úristen, én is nagyon szépen köszönöm.
0: Hát remélem, hogy valaki legalább ennyire boldog lesz holnap is, mert hogy a játék megy tovább, úgyhogy ne adjátok fel, a Follow the Flow és az anyám mondta pedig kicsit leöblíti ezt a Beach Prison sztorit.
2: Nem akartam rommá menni, egy életet mulattam át, sokszor

Már csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop.
1: Ami nem jött össze, az lehet, hogy holnap összefog, hiszen a Beach Please játékunk zajlik majd akkor is, úgyhogy tegyétek zsebre a telószámunkat, mert az hasznos lehet. 0620-96-4-99-99. Egy tuti nyereményünk biztos, hogy van a következő óra legelején. Travis Scott-dala,

éppen bemutatja a Fekete-tenger legnagyobb fesztiválját, Beach Breeze Fesztivál 2026. július 8-tól 12-ig. Kosztinest, Románia, Tájland.

0: Montalivőr. Hit. 5 nap, 5 éjszaka a Fekete-tenger partján. Őrületes produkciók, lenyűgöző kialakítású fesztiválváros. Beach Please. Hallgasd a 96.4 Bass FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 96.4 99.99-et. Legyél te a tizedik telefonáló, mondd el a szlogent. 96.4 Bass FM. Ezzel tiéd az esély, hogy a napvégi sorsoláson megnyert életed nyaralását a Fekete-tenger legnagyobb hip-hop fesztiváljára. 2 darab VIP bérletet kempingszállással, transferrel Bukarest és Kosztinest között a Beach Please Fesztiválra. Magyarországon kizárólag a 96.4 Bass FM-mel. Beach Please Fesztivál. Bass FM. Műsoranjállót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
2: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban!
3: Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a Half-Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half-Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half-Price. Great Brands.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Azalia egyik különleges vibe-ja érkezik. A szám címe sokak szerint egy belső slangből jön, amit Azi még a haveri körében használt, aztán egy kicsit kibővült ez a kör. A track hangzása pedig direkt kevert, alternatív és trap elemeket is tartalmaz, hiszen ő maga mondta, hogy nem akar egyetlen egy stílusba beskatujázódni. És igen, a hallgatók szerint ez a leg late night drive kompatibilisebb dala, az Okari.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Base FM 96.4 Base FM.
2: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Gyertek és üljetek fel velünk egy jó kis érzelmi hullámvasútra, ahol nem kell egyedül szenvedni, hiszen Burai, GVM és a Misty is érkezik mellétek, úgyhogy kapaszkodjatok, csatoljátok be az öveket, jöjjenek a szakítós vibe-ok, szól az engedj el! Burai on the beat.

alkalom, hogy honnan jöttem és hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: életben.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip-Hop R&B. Hajrá érettségizők! Nem tudom, hogy mekkora nálatok a szigor, de az biztos, hogy Sensia vigyázba állítja még a felügyelőt is. A Bossappal.

0: nuts rushing us.
1: We could just be friends, like music so childish. Bobby Valentino, you could slow down. We got all these temptations, like the group from Motown. And I'm playing like the crew that came up through my hometown.
2: 96.4 Beats FM. Rap, hip hop.
3: Nagyon feltöltő volt az elmúlt 4 óra hosszabb veletek, köszi, hogy voltatok, és gyertek holnap is, mert hogy megy tovább a Beach Please játékunk, meg lehet nyerni először az esélyt, aztán utána a páros VIP bérleteket, és ott lehettek a nyár legkiemeltebb hip-hop eseményén, a Fekete-tenger közelében, jól hangzik, és a folytatás is, viszont ez már Breda Biával, érkezik a pogány induló is, ez lesz a lelkem, nyugodj!
4: Nézem a hírem, a karrierem, tűz, tudjátok honnan és hova viszem.
2: Műsorajánló. A Bézetet bemutatja a Fekete-tenger legnagyobb fesztiválját, Beach Please Fesztivál 2026. július 8-tól 12-ig. Kosztinest, Románia, Tájlom, Playboy Carti, Future, Don Toliver, Yeet, 5 nap 5 éjszaka a Fekete-tenger partján. Őrületes produkciók, lenyűgöző kialakítású fesztiválváros. Beach Please. Hallgasd a 96.4 Beats FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 96.4 99.99-et. Legyél te a 10. telefonáló, mondd el a szlogent.
5: 96.4 Beats FM.
2: Ezzel tiéd az esély, hogy a nap végi sorsoláson megnyert életed nyaralását a Fekete-tenger legnagyobb hip-hop fesztiváljára. 2 darab VIP bérletet kempingszállással, transferrel Bukarest és Kosztinest között a Beach Please Fesztiválra. Magyarországon kizárólag a 96.4 Beats FM-mel. Beach Please Fesztivál. Beats FM. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: XFM.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mint olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom. Lelkem, nyugodj, mert tövises az út.

94 BFM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Szízát éjjel nézik a social médiában. Ő is ott volt a Met Gálán, és úgy gondolják, hogy egyike azon keveseknek, akik tényleg tartották a témát. Ha gondolod, csekkold az outfitjét, ez a Kendrick Lamar, a közös Lurer, a BFM.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Jacuzzis képeket posztolt Tideni az Instagram oldalára, ráadásul olyanokat, amiken nem csak egyedül van rajta. Kettő darab mackó is látható a képen. Ez tőle a szeretsz-e a 96.4 Bass FM-en.

0: the end.
1: Woo! Yeah!
2: Kattanj rá!
3: Kattanj rá!
2: 96.4
3: Bass FM.
2: Rap,
3: Hip-Hop,
2: R&B.
3: Pesten kívül is.
2: bassfm.hu.

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalon, mint Bad Bill Hickok. Piti bandita, mint a biszki csempész. Kulcs, sose tudod, hogy ki van vele. Az a

0: 96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Eminemmel megyünk tovább is azzal a zenéjével, amivel visszatért és bebizonyította, hogy még mindig a toppon van. Ez nem más, mint a Houdini, és a droppolása után azonnal a slágerlisták élére ugrott, napok alatt több 10 millió megtekintést generált. Pörög a track, itt a BFM.
1: AM, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck, you're on your own.

96.4 BFM, Rap, Hip Hop, R&B. Krista Kerr elmondta, hogy Michael Jacksonnal autókázott egyszer, amikor a rádióból megszólalt 50 Cent In The Club című dala. Michael egyből elkezdett beatboxolni rá, és még egy kommentet is elejtett, idézem: imádom ezt a dalt, Chris, ez egy vérprofi alap. Pörögjön tehát az említett track a 96.4 BFM-en.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Már is érkezik hozzánk Kendrick Lamar. A következő órát a TV of zenéje indítja majd. Itt a 96.4 Biz FM-en.
2: It's not enough. Few solid niggas left, but it's not enough. Few bitches that are really step, but it's not enough. Say you bigger than myself, but it's not enough.
0: Műsorajánló. A Biz FM bemutatja a Fekete-tenger legnagyobb fesztiválját. Beach Breeze Fesztivál 2026. július 8-tól 12-ig. Kosztines, Románia. Tyler.

0: Tontaliből. Heat. 5 nap, 5 éjszaka a Fekete-tenger partján. Őrületes produkciók, lenyűgöző kialakítású fesztiválváros. Beach Please. Hallgasd a 96.4 Bass FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 96.4 99.99-et. Legyél te a tizedik telefonáló, mondd el a szlogent. 96.4 Bass FM. Ezzel tiéd az esély, hogy a nap végi sorsoláson megnyert életed nyaralását a Fekete-tenger legnagyobb hip-hop fesztiváljára. 2 darab VIP bérletet kempingszállással, transferrel Bukarest és Kosztinest között a Beach Please Fesztiválra. Magyarországon kizárólag a 96.4 Bass FM-mel. Beach Please Fesztivál. Bass FM. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
2: Incs búcsút az őszhajszálaknak.
3: Állítsd meg az őszülést belsőleg a Katalázzal.
4: Katalázz. Keresd online vagy a Katalázz weboldalán.
5: Oltalmerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veterán járművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
6: Idén is Kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
7: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
6: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Ez a Rockstar Tídenitől a 96.4-en.
1: Rockstar vagyok, ez az élet menetleg, sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Nőben sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek, hoppá, ő már éjjel felejt.

0: ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani hész. Csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani hész. Biztos finomabb az ottani hész.
1: Tudod mi a

96 Base FM, rap, hip-hop, R&B. Az Internet Money-t Tess Taylor alapította még 2015-ben. Egy interjúban elárulta, hogy 13 évesen otthagyta a 7. osztályt, és elkezdett a beatekkel foglalkozni. Szerencsére bejött neki, olyan alapokat írt, mint például a Lemonade. Érkeznek ők Ghanával, Don Toliverrel és Nával, itt a Base-en.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B, hatalmasat megy Central C, csekkoltam az Instáját és átlépte a 18 millió követőt. Ez tőle a Band for Band, Lil Baby-vel közösen, itt a 96.4 BFM.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Azonnal folytatjuk, és akkor majd egyből pörög Judlótól a Sötét című dala, itt a 96.4 BFM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban!
3: Idén is Kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
4: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
3: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
5: Oltalnerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
6: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bookbar bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehér őszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
7: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
8: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bamlivin Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamlivin.hu.
9: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Ebben az órában is fogunk majd old school-ozni, mert velünk lesz Snoop Dogg és a Who Am I című dala, de játszom majd Doja Cat-től az Agora Heels-t is, most pedig érkezzen Tommy Richmond-től a Million Dollar

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Curtis megosztotta az Instagram oldalán, hogy május 15-én új dropja jön, méghozzá Hennel közösen. Izgatottan várjuk, addig is pörögjön az utolsó falat, amiben hallhatjátok a kolléganőket, Széles Izát is. Itt a 96.4 Bass FM.

0: közlekedés.
1: 96.1 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. Morb írta meg nekünk, hogy sávlezárás van az 5. kerületben a Nádor utcánál, úgyhogy ha tehetitek, választhatok más útvonalat. Köszönjük szépen az infót, pörög neked cserébe a BSV-től a Hello. Itt a Biz-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

94.4 FM, rap, hip-hop, R&B. A mai napig kötelező eleme a buliknak Florida Ló című dala. 2007-ben droppolta, de mintha tegnap jelent volna meg. Pörögjön itt a 96.4 FM-en.

0: Keep going. 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Azonnal folytatjuk, méghozzá egy olyan énekesnővel, aki ott volt a Met Gálán. A rajongói az outfitjét egy pávához hasonlították, és őszinte leszek veletek, én is látom benne, és nagyon jól néz ki. Ő pedig nem más, mint Tyla, és ez lesz tőle a Push to Start a 96.4 Biz FM-en.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
3: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
4: Tavasz, napsütés, itt az ideje a vásárlásnak a Half Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half Price. Great Brands.
5: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. BAM Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
6: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb hobbiban.
7: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
8: Tudta, hogy az elmúlt évben 342 kis állatot fogadtunk be. Tavaly szinte minden nap örökbe adtunk egy állatot. Így a segítségünkkel új életet, szerető gazdát kaptak. Mi megtesszük, amit csak lehet. Tegyen hozzá Ön is 1%-ot. Készült a Rex Kutya Otthon Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Remélem, hogy szuperül telik a délutánatok. Pörög a bullshit Belenótól és a BSV-től a 96.4 Beats FM.

0: balls, bang this shit.
1: Bass közlekedés.
2: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B, Bálta az Erzsébet körút a 7. kerületben, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat, és hogyha éppen dugóban ültök, sok-sok kitartást kívánok. Ez az Omon ma, Destől és Youngfly-tól, itt a Bass-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.4 Beast FM, Rap, Hip Hop, R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620 96.4 99 99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Ez Hannah Mankindtól a Big Dogs.

Veszít majd ájszom a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük majd, mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez best, nem tudom.

0: ez a mi jövünk.
1: 96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Doja Cat is ott volt az idei Met Gálán, sőt az Instagram oldalán van is egy készülődős videója, amiben megmutatja nekünk, hogy erre a gálára

szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. De most elköszönök, mert Revolution átveszi a stúdiót. Diaz ment a Méreg című zenéjével indít majd, itt a 96.4-en.
0: Műsorajánló. A Biz FM bemutatja a Fekete-tenger legnagyobb fesztiválját. Beach Breeze Fesztivál 2026. július 8-tól 12-ig. Kosztinest, Románia. Tyler. Playboy Carti. Future. Don Toliver. Heat. 5 nap 5 éjszaka a Fekete-tenger partján. Őrületes produkciók, lenyűgöző kialakítású fesztiválváros. Beach Breeze. Hallgasd a 96.4 Bass FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 96.4 99.99-et. Legyél te a 10. telefonáló, mondd el a szlogent. 96.4 Bass FM. Ezzel tiéd az esély, hogy a napvégi sorsoláson megnyert életed nyaralását a Fekete-tenger legnagyobb hip-hop fesztiváljára. 2 darab VIP bérletet kempingszállással, transferrel Bukarest és Kosztinest között a Beach Breeze Fesztiválra. Magyarországon kizárólag a 96.4 Base FM-mel. Beach Breeze Fesztivál. Base FM. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 13. kerületben, méghozzá Dévai utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább. A folytatásban érkezik Manuel, tőle is pörög Doktor című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, egy jó dinamikus magyar dallal megyünk tovább, jön Dash, Azaria, Young Fly és Lord Panamo, ez pedig a Rampapapam című daluk itt a Beats-en.

0: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Egy újabb óra, gyertek velem egészen este 10-ig. A folytatásban Kendrick Lamar és SZA Grammy díjas Luther című dala, után pedig Tíderivel megyünk tovább. Danitól is Pörög szörnyetek című dala, ami exkluzívan itt hallható a kedvenc rádiótokban, a Bass FM-en.
1: Beestem a csapdába, hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagy hátra, kiengedem most mindenki hadlása. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlása. Vigyázz, mit lép, fenyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: drog. Többé nem dögözöm.
1: A legnagyobb R&B sztárok csak a 96.4 Bass FM-en.
2: I pull up, like, how you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up, step in the kitchen.

0: Pécs közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. A 6. kerületben véglegesen lezárták a Kármán utcát. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább. Egy szuper magyar kollabbal érkezik az ifjú tehetség Pifu, illetve Marics Peti, ez pedig közös daluk a Schwindler. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 9.

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Belano Starboy című dala után egy igazi spanyolos hangulattal megyünk tovább. Jó kis fenékrázós dallal érkezik Nati Natasha, Nando Boom és Dimello Flow, ez pedig Dembo című slágerük itt a kedvenc rádiótokban a Beats FM-en.

nincs megállás, gyertek velem egészen este 10-ig, tudtok üzenni, telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-99-99-es telefonszámon. Megtette ezt Gergő is, Isten éltesse sokáig szerelmét Mártit. Márti, nagyon boldog szülinapot kívánok neked, és hát mi mással, mint egy jó szerelmes klasszik dallal, érkezik a folytatásban akkor srácok nektek, Fedjo és Ashanti What's Love nevezetű hatalmas slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BSFM-en.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább egy kiváló magyar dallal. Érkezik az ifjú tehetsége Manuel. Tőle is pörög laza kis dala, aminek a címe Need You. Ez jön itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Beast FM-en. Már mutatom is. I need you right now.
0: Műsorajánló. A Beast FM bemutatja a Fekete-tenger legnagyobb fesztiválját. Beach Breeze Fesztivál 2026. július 8-tól 12-ig. Kosztinest, Románia. Tájlom. Playboy Carti. Future. Don Toliver. Yeet. 5 nap, 5 éjszaka a Fekete-tenger partján. Őrületes produkciók, lenyűgöző kialakítású fesztiválváros. Beach Breeze. Hallgasd a 96.4 Beast FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 96.4 99-99-et. Legyél te a tizedik telefonáló, mondd el a szlogent. 96.4 Beast FM. Ezzel tiéd az esély, hogy a nap végi sorsoláson megnyert életed nyaralását a Fekete-tenger legnagyobb hip-hop fesztiváljára. Két darab VIP bérletet kempingszállással, transferrel Bukarest és Kosztinest között a Beach Breeze Fesztiválra. Magyarországon kizárólag a 96.4 Beast FM-mel. Beach Breeze Fesztivál. Beast FM. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább Manuel Need You című dala után Kendrick Lamarral, a nyugati parti fenegyerekkel, aki tulajdonképpen csak annyit mond, hogy TV off, tehát a tévét kapcsoljuk ki, azonban a rádiót viszont hangosítjuk fel. Most Kendrick Lamar jön itt a Ibiza FM-en, na gyerünk!

94 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Glorilla után pedig egy nagyon szuper magyar kollabban megyünk tovább, érkezik Jude Law és Dash, ez pedig közös daluk a Diva, itt a kedvenc rádiótokban a 94 Beats FM-en.

Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal, 96.4 Bass FM.

96.4 Beast FM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Doja Cat ikonikus dala, a Vegas után pedig gurulunk is tovább egy nagyon szívhez szóló és szerelmes számmal, amit tulajdonképpen BSV-nek köszönhetünk. Ez nem más, mint Szavak nélkül című daluk. Itt a kedvenc rádiótokban, na gyerünk!

A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott, és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy ha koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96 Biz FM, Rap Hip Hop R&B, DMX ikonikus dala Párja, után pedig Brunóval, Vizsével és Márióval megyünk tovább, ez pedig közös daluk, a Senki nem szól ránk, itt a Biz FM-en.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Én pedig Revolution vagyok, már is mutatom nektek, hogy a következő órát melyik dallal kezdem. Nem egyszerű a történet, hiszen egy régi hangzású, ám de új dallal. Ez nem más, mint Tommy Richman Million Dollar Baby című sikerdala, ami itt szól nálunk exkluzívan a kedvenc rádiótokban a 96.4 BFM-en. Már is mutatom, hogy szól.

0: Műsorajánló. A Vészetet bemutatja a Fekete-tenger legnagyobb fesztiválját. Beach Breeze Fesztivál 2026. július 8-tól 12-ig. Kosztinesd, Románia. Tájlom. Playboy Carti. Future. Don Toliver. Yeet. 5 nap, 5 éjszaka a Fekete-tenger partján. Őrületes produkciók, lenyűgöző kialakítású fesztiválváros. Beach Breeze. Hallgasd a 96.4 Bass FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 96.4 99.99-et. Legyél te a tizedik telefonáló, mondd el a szlogent. 96.4 Bass FM. Ezzel tiéd az esély, hogy a napvégi sorsoláson megnyert életed nyaralását a Fekete-tenger legnagyobb hip-hop fesztiváljára. 2 darab VIP bérletet kempingszállással, transferrel Bukarest és Kosztinest között a Beach Breeze Fesztiválra. Magyarországon kizárólag a 96.4 Base FM-mel. Beach Breeze Fesztivál. Base FM. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ladies and gentlemen!

96.1 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Bele is léptünk az utolsó óránba. Gyertek velem egészen este 10-ig. Tommy Richman Million Dollar Baby című dala után pedig Pogány indulóval folytatjuk. Tőle is Mámor című dalával itt a kedvenc rádiótokban. Na gyerünk!

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupe barulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet, hogy

96.4 BFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Látó Big Energy című dala után pedig gurulunk is tovább, még hozzá BSV-kkel. Jön Matyi és Gaben, és hozzájuk csatlakozik By Alex, ez pedig közös dalok Lidokain. Itt a kedvenc rádiótokban a BFM.

0: voltam, miközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás autón.
1: Tudod, mi a 90.4 Bass FM? Old

0: despicable.
1: 96.1 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Sub Bass Monsterrel megyünk tovább, és egy fogalmazunk, úgyhogy egy Bob Marley átdolgozással jön Nincs nő, nincs sírás című dala itt a Beats FM-en.
2: Nincs nő, nincs nő, és nincs is több sírás. Olyan ez az egész, mint maga a szentírás. Hogyha nincs nő, akkor napjaidat boldogan élheted. És nincs nő, aki megkeseríteni az élet.

műsorajánló. A Bészetet bemutatja a Fekete-tenger legnagyobb fesztiválját, Beach Breeze Fesztivál 2026. július 8-tól 12-ig. Kosztinest, Románia, Tájla.

Csontaliből. Hit. 5 nap, 5 éjszaka a Fekete-tenger partján. Őrületes produkciók. Lenyűgöző kialakítású fesztiválváros. Beach Please. Hallgasd a 96.4 Bass FM-et. Figyeld a műsorvezetőt. Hívd a 0620 96.4 99.99-et. Legyél te a tizedik telefonáló. Mondd el a szlogent. 96.4 Bass FM. Ezzel tiéd az esély, hogy a napvégi sorsoláson megnyert életed nyaralását a Fekete-tenger legnagyobb hip-hop fesztiváljára. 2 darab VIP bérletet kempingszállással, transferrel Bukarest és Kosztinest között a Beach Please Fesztiválra. Magyarországon kizárólag a 96.4 Bass FM-mel. Beach Please Fesztivál. Bass FM. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12

biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani hész. Csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani hész.

0: Hip Hop. R&B. Bass FM.
1: Szokatlan, hogy félreteszlek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

annyi baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nincs-e a kepsen te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra,